0: Csám. Ez egy kerületi klasszikus.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Bitty Bandit, a Bina Biscuit Jack.

mint a gyógy.

0: FM.
1: Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni, mint kapni.

7 kár, 8 kár, felemelem a kár. Ha kár, ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem. Szóval, eljó, szóval, meg kell, arcsatok velem, erre mit mondasz?

0: A bling, a bling, a kumam, a cimbim. Ja, az nem, az nem, az...
1: Az new school. Ladies and gentlemen!

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Nehéz napok várnak az allergiásokra, több helyen kell forgalomkorlátozásokra számítani, felfrissülést hoz a hidegfront. Demeter Dia vagyok. A kormány augusztus végéig meghosszabbította az asztálykárok bejelentésének határidejét. Eddig 770 ezer hektárnyi területre több mint 31 ezer bejelentés érkezett, és további kérelmekre számítanak. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama az asztály miatt 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Nehéz napok várnak az allergiásokra, hétvégén már többfelé elérte a magas szintet, és tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A megerősödő szél ráadásul felkavarja a port és a polleneket, ami fokozhatja a tüneteket. A szakemberek azt javasolják az allergiásoknak, hogy a száraz, szeles időben tartsák zárva az ablakokat. Emellett az érintetteknek érdemes megkezdeni a megfelelő gyógyszeres kezelést. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
2: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjébe, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Hogyha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony markáns része a biológiai gyérítés is.
1: Már most több helyen kell forgalomkorlátozásra számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én évfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnep napján több belvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hídat lezárják, este pedig 4 órán keresztül az Erzsébet hídon sem közlekedhetnek autók. Véget vet a kánikulának az érkező hidegfront, hosszabb, rövidebb napos időszakokra mindenhol számíthatunk, de egyre több helyen lesz erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Kezdetben csak északon, észak-nyugaton, majd az esti óráktól már országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Élénk lesz majd a légmozgás is, a legmelegebb órákban még 30-36 fok várható, a front nyomán azonban visszaesik a hőmérséklet, kedden már mindenütt 30 fok alatt maradnak a napi csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: 145 új tankönyvet rendelhetnek az iskolák. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. Átmenetileg csökken a hőmérséklet. Demeter Dia vagyok. Több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt nyilvánítottak tankönyvé. Ezeket az iskolák már meg is rendelhetik az új tanévre. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a cél, hogy korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan segítő eszközök álljanak a pedagógusok és a diákok rendelkezésére. Tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló diákok. A Honvéd vezérkar felhívására szeptember 1-e és 30-a között jelentkezhetnek a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanulók. A pályázat célja egyebek mellett a Magyar Honvédség számára hasznos szakmai tudás megszerzésének támogatása, valamint a tartalékos állomány utánpótlásának biztosítása. A felsőoktatásban tanulók havi 160 ezer, a szakképzésben résztvevők pedig havi 110 ezer forintos ösztöndíjat kaphatnak. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjesztetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése, mondta rádiunknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatója.
2: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, és a vörösfehértestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kis kedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és az felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
1: Újabb helyi járatok követhetők valós időben a MÁV Plus applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. A híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, ebből kora délutánig csak helyenként, főleg az északi részeken alakulhat ki zápor, zivatar, emellett mindenhol több órára kisüt majd a nap, a legmelegebb a délalföldön lesz, itt sokáig csak fátyol felhők lesznek az égen. Késő délutántól aztán mindenhol erőteljesen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan kialakulhatnak záporok, zivatarok, élénk lesz a légmozgás, és a legmelegebb órákban 32-37 fok lesz, aztán visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: unkickable.
1: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper hétfő reggelt mindenkinek. A mikrofonnál Erpi. Ráfordultunk a tűzijátékos hétre. Egy ötös fogadtan nyitom a mai kört. Jön nálunk Valmár, Bruno Spark duója, kiegészülve Manuellel. Dübörög a visszavérem. Mindenkinek nagyon szép reggelt. Indulunk, start!

valami árnyék. Bármi meglepő, nem volt annyira combos a dalnak a nyitása. A UK hip-hop dalok között csak a 8. helyen startolt, illetőleg az Egyesült Államokban is a 18. helyen. Azóta nyomott egy 4-szeres platinát.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Robbantunk egy olyan videóklippel, amely a membránokat is megtáncoltatja. Érkezik nálunk az újdonsült Tommy Richman és pörögtől a Million Dollar Baby. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Biz FM-en. Hangerőt fel!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. BFM. Hírek.
1: Nehéz napok várnak az allergiásokra, több helyen kell forgalomkorlátozásokra számítani, felfrissülést hoz a hideg front. Demeter Dia vagyok. A kormány augusztus végéig meghosszabbította az asztálykárok bejelentésének határidejét. Eddig 770 ezer hektárnyi területre több mint 31 ezer bejelentés érkezett, és további kérelmekre számítanak. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama az asztály miatt 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Nehéz napok várnak az allergiásokra, hétvégén már többfelé elérte a magas szintet, és tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A megerősödő szél ráadásul felkavarja a port és a polleneket, ami fokozhatja a tüneteket. A szakemberek azt javasolják az allergiásoknak, hogy a száraz, szeles időben tartsák zárva az ablakokat. Emellett az érintetteknek érdemes megkezdeni a megfelelő gyógyszeres kezelést. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
2: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjébe, hogy ne tenyésse a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Hogyha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony markáns része a biológiai gyérítés is.
1: Már most több helyen kell forgalomkorlátozásra számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én évfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnep napján több belvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hídat lezárják, este pedig 4 órán keresztül az Erzsébet hídon sem közlekedhetnek autók. Véget vet a kánikulának az érkező hideg front, hosszabb, rövidebb napos időszakokra mindenhol számíthatunk, de egyre több helyen lesz erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Kezdetben csak északon, észak-nyugaton, majd az esti óráktól már országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Élénk lesz majd a légmozgás is, a legmelegebb órákban még 30-36 fok várható, a front nyomán azonban visszaesik a hőmérséklet, kedden már mindenütt 30 fok alatt maradnak a napi csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

94 Vissza FM, Rap Hip Hop R&B. Megyünk tovább egy népszerű dallal. Biztos vagyok benne, hogy a koncerteken, ahol fellépett Manuel, elhangzott, és abban is biztos vagyok, hogy mindenki bólogatott, illetőleg teli torokból énekelte. Jön nálunk Manuel, és egy picit lelassulunk, egy picit visszaveszünk a gázból, így reggelre jön a Need You Puha, itt a 94 Vissza FM.

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek nagyon kellemes hétfőt és egész napra balesetmentes haladást. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket mellé. Az augusztus 20-a rendezvények miatt több lezárásra kell készülni Budapesten, úgyhogy ha a 20-a környékén is autóztok, akkor mindenféleképpen körültekintően közlekedjetek. Jön Nati Natasa, Nando Boom, Dimelo Flow 3-asa és a Dembo itt a 96-i Bészafemen.
0: Dugó, baleset 0620 96 4 99 99.

Soha többé nem látok a klubban. Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de most súlyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppa, de közben szól az élet, aztán hopp, egy áll az durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a turma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Milyen fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
2: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
5: Gyuris, Lil Frog, Szalai & Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hayes Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Base FM Stage a Strandfesztiválon. Augusztus 19-22. Zamárdi.
6: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bézefem. Hírek.
7: 145 új tankönyvet rendelhetnek az iskolák, védjük kedvenceinket a kullancsoktól, átmenetileg csökken a hőmérséklet. Demeter Dia vagyok. Több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt nyilvánítottak tankönyvé. Ezeket az iskolák már meg is rendelhetik az új tanévre. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a cél, hogy korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan segítő eszközök álljanak a pedagógusok és a diákok rendelkezésére. Tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló diákok. A Honvéd vezérkar felhívására szeptember 1-e és 30-a között jelentkezhetnek a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanulók. A pályázat célja egyebek mellett a Magyar Honvédség számára hasznos szakmai tudás megszerzésének támogatása, valamint a tartalékos állomány utánpótlásának biztosítása. A felsőoktatásban tanulók havi 160 ezer, a szakképzésben résztvevők pedig havi 110 ezer forintos ösztöndíjat kaphatnak. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjesztetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése. Mondta rádiunknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatója.
8: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, és a vörösfehértestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és az felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
7: Újabb helyi járatok követhetők valós időben a MÁV Plus applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. A híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, ebből kora délutánig csak helyenként, főleg az északi részeken alakulhat ki zápor, zivatar, emellett mindenhol több órára kisüt majd a nap, a legmelegebb a délalföldön lesz, itt sokáig csak fátyol felhők lesznek az égen. Késő délutántól aztán mindenhol erőteljesen megnövekszik a felhőzet és szorványosan kialakulhatnak záporok, zivatarok, élénk lesz a légmozgás és a legmelegebb órákban 32-37 fok lesz, aztán visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Pénzközlekedés.
1: Kellemes napot és szuper hétfőt mindenkinek. Árpi vagyok, hoztam hozzá a részleteket. Útszükletre kell készülnötök Újpalotán a 15. kerületben, a Nyírpalotai úton, amely közelesik a Drégei Vár utcához, illetőleg az Apollo utcához. Ezen a szakaszon mindenféleképpen körültekintően vezessetek. Jön The Weeknd, Playboy Cardi, Madonna 3-asa és a nagy sikerű Popular itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset 0620 96 4 99 99.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik a 2025-ös X-Faktor győztese, aki egyébként nem mellesleg nagy rajongója a német rapnek, hála az Istennek. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a műfajt. És egyébként jól is teljesít a következő dallal. 5.200.000 fölötti folyamatos növekedés mellett érkezik Belano és a Starboy. Itt a 96.4 Bass FM-en. Na ez aztán szakítani fog.
2: Starboy Bingani, Bim Belano Flow Zajni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
3: Emberfeletti munka folyik Pakson, megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program kidolgozása, változékony idő lesz ma. Demeter Dia vagyok. Emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint zajlik a két 80 méteres bárka lassú süllyesztése, illetve a fenékküszöb építése a Dunán. Több százan dolgoznak a helyszínen. Jelenleg 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől. A kormányfő hozzátette, a kedd és a szerda lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centis apadás várható. Csütörtöktől aztán az osztrák vízgyűjtőkre érkező csapadék hatására újra emelkedhet a vízszint. Orvosokat küld repülővel Magyarországra a lengyel kormány. A vasárnap hajnali busz tragédiában megsérült zarándokok hazaszállításában közreműködnek majd, jelentette be közösségi oldalán a lengyel kormányfő. Donald Tusk megköszönte a magyar szolgálatok mentő akcióját. Az M3-as borsodi szakaszán borult fel a Boszniából Lengyelországba tartó autóbusz. 12-en meghaltak, az 56 utas mindegyike és a két sofőr is megsérült, közülük 5-en életveszélyesen. Valószínűleg elaludt a vezető, de még vizsgálják a részleteket. Megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a cél nem csak új lakások építése, hanem közösségi terek és megfelelő közlekedési kapcsolatok kialakítása is. Hosszú távon egy fenntartható, professzionális bérlakás piacot hoznának létre, amelyhez 550 millió eurós uniós forrás és 2 milliárd forintos banki finanszírozás biztosíthat alapot. Kezdődik a nyitott portanapok, a programsorozat Szatmár Beregben indul augusztus 22-én. 12 falu termelői ismertetik meg a látogatókkal a vidéki élet hangulatát és a helyi kézműves folyamatokat. A szilva áll majd középpontban, amelyet nem csak megkóstolhatnak a résztvevők, hanem a belőle készülő termékek előállítási folyamataiba is betekinthetnek. A nyitott portanapok október 4-ig tart, idén összesen 19 térségben várják az érdeklődőket országszerte. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, ebből kora délutánig csak helyenként, főleg az északi részeken alakulhat ki zápor, zivatar, emellett mindenhol több órára kisüt majd a nap, a legmelegebb a délalföldön lesz, itt sokáig csak fátyol felhők lesznek az égen. Késő délutántól aztán mindenhol erőteljesen megnövekszik a felhőzet és szorványosan kialakulhatnak záporok, zivatarok, élénk lesz a légmozgás és a legmelegebb órákban 32-37 fok lesz, aztán visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Rap Hip Hop R&B, szuper hétfőt mindenkinek. Száguldunk tovább, érkezik a nigériai szupersztár, aki a VB dallal kilőtte magát az egekig, egészen a napfogyatkozásig. Ilyen Burna Boy, City Boys, itt a 96 Base FM-en.

0: közlekedés.
1: Szuper hétfőt mindenkinek, Árpi vagyok, már is mondom a közlekedési infókat. Tart még Budán a második kerületben a Margit körúton az útszűkület, amely közelesik a Szénatérhez, ha itt közlekedtek. Ez az info mindenképpen hasznos. Érkezik nálunk Snow és az Informer. Itt a 96.4 Bass FM-en a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 90.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: A lengyelek, a brazilok és a kanadaiak nagyon beérezték a következő dalt. A lengyeleknél platina, a braziloknál szintén platina, és Kanadában háromszoros platinás minősítést ért el a következő indiai csapat. Mindemellett a UK Asia Music első helyét is elhozták, illetőleg a UK Hip Hop R&B listán a második helyen nyitott. Bőven 300 millió fölött érkezik Hanuman Kind Call Me kombója és a Big Dogs. Nice szakítja az arcot, hangerült fel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyuris, Lil Frak, Szalai & Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hays Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Bass FM Stage a Strand Fesztiválon. Augusztus 19-22. Zamárdi.
2: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
3: Még bejelenthetők az aszálykárok, az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, hideg front vett véget a kánikulának. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A kormány augusztus végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét. Eddig 770 ezer hektárnyi területre több mint 31 ezer bejelentés érkezett, és további kérelmekre számítanak. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama az aszály miatt 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Nehéz napok várnak az allergiásokra, hétvégén már többfelé elérte a magas szintet, és tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A megerősödő szél ráadásul felkavarja a port és a polleneket, ami fokozhatja a tüneteket. A szakemberek azt javasolják az allergiásoknak, hogy a száraz, szeles időben tartsák zárva az ablakokat. Emellett az érintetteknek érdemes megkezdeni a megfelelő gyógyszeres kezelést. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
4: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Hogyha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony markáns része a biológiai gyérítés is.
3: Már most több helyen kell forgalomkorlátozásra számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én évfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnep napján több belvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hídat lezárják, este pedig 4 órán keresztül az Erzsébet hídon sem közlekedhetnek autók. Véget vet a kánikulának az érkező hideg front, hosszabb, rövidebb napos időszakokra mindenhol számíthatunk, de egyre több helyen lesz erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Kezdetben csak északon, észak-nyugaton, majd az esti óráktól már országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Élénk lesz majd a légmozgás is, a legmelegebb órákban még 30-36 fok várható, a front nyomán azonban visszaesik a hőmérséklet, kedden már mindenütt 30 fok alatt maradnak a napi csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: Visszakanyarodunk egy nálunk korábban játszott dalhoz, és most újra egyre jobban szeretitek, és egyre népszerű ismételten érkezik Jude Law, Lil Frak közöse, és ez egy korai alkotásuk, a Lej, itt a Bass FM-en.

96 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik 2011-ből egy szuperdal, egy uptempós hip-hop dal, illetőleg egy klubsláger, megcsavarva némi West Coast-tal, illetőleg Dirty South hangzással. Az eredeti címe Fellas in Paris, de mivel Rap Rádió vagyunk, így jobban hangzik. Jay-Z, Kanye West, Niggas in Paris, itt a Base

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Azt mondtam, hogy a GNX album nagyon nagyot tarolt, és tényleg meghozta az előadók számára az elvárt sikereket. Mondom, melyik listán nyitott első helyen? A UK Hip Hop R&B listán, a US Billboard Hot 100 listán, a US R&B Hip Hop Songs listán, a US Pop Airplay listán, a szintén a US R&B Hip Hop Airplay listán, és a US Rhythmic Airplay listán is. Ez csak a megjelenés, és azért még hosszasan lehetne sorolni a dobogós helyeket, illetőleg még van jó pár első helye, vagyis jön nálunk Kendrick Lamar SZA kombója, és érkezik a Latter. Itt a 96-nyi BSFM-en.
2: Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
3: Ösztöndíjra pályázhatnak a fiatal önkéntes tartalékosok. Újabb városok kerültek a MÁV Plusz térképére. Több helyen lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt nyilvánítottak tankönyvé. Ezeket az iskolák már meg is rendelhetik az új tanévre. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a cél, hogy korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan segítő eszközök álljanak a pedagógusok és a diákok rendelkezésére. Tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló diákok. A Honvéd vezérkar felhívására szeptember 1-e és 30-a között jelentkezhetnek a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanulók. A pályázat célja egyebek mellett a Magyar Honvédség számára hasznos szakmai tudás megszerzésének támogatása, valamint a tartalékos állomány utánpótlásának biztosítása. A felsőoktatásban tanulók havi 160 ezer, a szakképzésben résztvevők pedig havi 110 ezer forintos ösztöndíjat kaphatnak. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjesztetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése. Mondta rádiunknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatója.
4: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, és a vöröstvértestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kis kedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, egy-két milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és az felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
3: Újabb helyi járatok követhetők valós időben a MÁV Plusz applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. A híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, ebből kora délutánig csak helyenként, főleg az északi részeken alakulhat ki zápor, zivatar, emellett mindenhol több órára kisüt majd a nap, a legmelegebb a délalföldön lesz, itt sokáig csak fátyol felhők lesznek az égen. Késő délutántól aztán mindenhol erőteljesen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan kialakulhatnak záporok, zivatarok, élénk lesz a légmozgás, és a legmelegebb órákban 32-37 fok lesz, aztán visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Elhittem, hogy rossz vagyok, mert belém rakták, bezártak önmagamba, ezek lezárt akták, minden sepphelye szakadék, egy tájog, mikor átölelsz a fáj, érzem, hogy már jobb. Mondd, mikor tévedtem el? Megyünk tovább, és ezek a szavak mindjárt értelmet nyernek dallammal. Mindenféleképpen jön egy nagyon mély dal, Diaz Menta, Méreg, itt a 96 Bass FM-en.

0: be?
1: Pénzközlekedés.
2: Szuper hétfőt mindenkinek, és csak óvatosan az utakon. Árpi vagyok, már is mondom elé a részleteket. Egy irányosítással kell készülnötök a 18. kerületben, a Nagykőrösi úton, amely érinti a Betlen Gábor utcát, a Kispesti utcát és a Hunyadi János utcáig tart. Erre van dolgotok, ez az info jól jön. Száguldunk tovább, ilyen Manuel Tídeni kombója, talán itt a 96-nél Bészefelen.
1: Dugó, baleset, 0620 96-4 99 99.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Ahogy a divatban, a zenében is mindig visszakacsintunk és visszakanyarodunk a múltra, a most következő dalhoz forgatott videóklipjének a vibe-ja hasonlít Beyoncé-nek a Crazy in Love című felvételihez, illetőleg Rihanna-nak a Shut Up and Drive című dalához. Ő is sikerre vitte ezt a megszokott koncepciót, a hangzás miatt is, na meg a látvány sem utolsó. Jön nálunk Tyla, Push to Start. Itt a 96.4 Beast FM-en, azonnal

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
2: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
3: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
4: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
5: Emberfeletti munka folyik Pakson, orvosokat küld Magyarországra a lengyel kormány, az Alföldön lesz a legmelegebb. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint zajlik a két 80 méteres bárka lassú sűjesztése, illetve a fenékküszöb építése a Dunán. Több százan dolgoznak a helyszínen. Jelenleg 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől. A kormányfő hozzátette, a kedd és a szerda lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centis apadás várható. Csütörtöktől aztán az osztrák vízgyűjtőkre érkező csapadék hatására újra emelkedhet a vízszint. Orvosokat küld repülővel Magyarországra a lengyel kormány. A vasárnap hajnali busz tragédiában megsérült zarándokok hazaszállításában közreműködnek majd, jelentette be közösségi oldalán a lengyel kormányfő. Donald Tusk megköszönte a magyar szolgálatok mentő akcióját. Az M3-as borsori szakaszán borult fel a Boszniából Lengyelországba tartó autóbusz. 12-en meghaltak, az 56 utas mindegyike és a két sofőr is megsérült, közülük 5-en életveszélyesen. Valószínűleg elaludt a vezető, de még vizsgálják a részleteket. Megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a cél nem csak új lakások építése, hanem közösségi terek és megfelelő közlekedési kapcsolatok kialakítása is. Hosszú távon egy fenntartható, professzionális bérlakás piacot hoznának létre, amelyhez 550 millió eurós uniós forrás és 2 milliárd forintos banki finanszírozás biztosíthat alapot. Kezdődik a nyitott portanapok, a programsorozat Szatmár Beregben indul augusztus 22-én. 12 falu termelői ismertetik meg a látogatókkal a vidéki élet hangulatát és a helyi kézműves folyamatokat. A szilva áll majd középpontban, amelyet nem csak megkóstolhatnak a résztvevők, hanem a belőle készülő termékek előállítási folyamataiba is betekinthetnek. A nyitott portanapok október 4-ig tart, idén összesen 19 térségben várják az érdeklődőket országszerte. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, ebből kora délutánig csak helyenként, főleg az északi részeken alakulhat ki zápor, zivatar, emellett mindenhol több órára kisüt majd a nap, a legmelegebb a Délalföldön lesz, itt sokáig csak fátyol felhők lesznek az égen. Késő délutántól aztán mindenhol erőteljesen megnövekszik a felhőzet és szorványosan kialakulhatnak záporok, zivatarok, élénk lesz a légmozgás és a legmelegebb órákban 32-37 fok lesz, aztán visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Igen, erősen elrúgta a pöttyös labdát a chartokon. A UK Afrobeats-en első helyen nyitott, a UK Hip Hop R&B dalok között szintén az első helyen, és a US Afrobeat dalok között is az első helyen, valamint a US Rhythmic Billboardon is az első helyen. Azóta több százmilliós megtekintés érkezik a Ghana-Jamaica találkozása. Molly-A, Silent Eddie, Skinny Banks, Shane C.A. kombója, Shake It To The Max Remix, az új klubsláger. Itt a 96 Ibiza FM-en.

Itt is több szakaszra lehet osztani az időt, az első 1975, és a The Jackson 5 nevéhez fűződik. Ők vették fel először, majd 1989-ben adoptálta az R&B csapat, amely a Troop nevet kapta, végül Doja Catnél landolt, aki nagyon érzi ezt a slow jam vonalat. Jön Doja Cat, Agora Hills, itt a Bass FM-en.

0: FM. Rap, hip-hop.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rá, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit teljesen érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

popdalok között, első helyen a Billboardon, US Pop Airplay-en, első helyen a Billboardon, US Rhythmic Airplay-en, első helyen a Billboardon, négyszeres platinát ért el eddig, érkezik egy nagyon jó kis dal, Látó és a Big Energy, én már vele búcsúzom, holnap reggel attól Tali, mindenkinek szép napot, a mikrofonnál Árpi volt, sziasztok!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Túl sok a jó csaj, aki jön szembe, bemutatom, és ő ellép a csere. Nem létező ívekben hajlik a teste, húsos a szája, fincsi a melle. Érkezik egy jó hazai kollab. 2025. november 29-én látott napvilágot a világhálón, jön Pifu Marics Peti közöse és a Schwindler. Itt a 96.4 Biz FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Nehéz napok várnak az allergiásokra, több helyen kell forgalomkorlátozásokra számítani, felfrissülést hoz a hidegfront. Demeter Dia vagyok. A kormány augusztus végéig meghosszabbította az asszálykárok bejelentésének határidejét. Eddig 770 ezer hektárnyi területre több mint 31 ezer bejelentés érkezett, és további kérelmekre számítanak. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama az asszály miatt 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Nehéz napok várnak az allergiásokra, hétvégén már többfelé elérte a magas szintet, és tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A megerősödő szél ráadásul felkavarja a port és a polleneket, ami fokozhatja a tüneteket. A szakemberek azt javasolják az allergiásoknak, hogy a száraz, szeles időben tartsák zárva az ablakokat. Emellett az érintetteknek érdemes megkezdeni a megfelelő gyógyszeres kezelést. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
3: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjébe, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Hogyha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony markáns része a biológiai gyérítés is.
2: Már most több helyen kell forgalomkorlátozásra számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én évfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnep napján több belvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hídat lezárják, este pedig 4 órán keresztül az Erzsébet hídon sem közlekedhetnek autók. Véget vet a kánikulának az érkező hideg front, hosszabb, rövidebb napos időszakokra mindenhol számíthatunk, de egyre több helyen lesz erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Kezdetben csak északon, észak-nyugaton, majd az esti óráktól már országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Élénk lesz majd a légmozgás is, a legmelegebb órákban még 30-36 fok várható, a front nyomán azonban visszaesik a hőmérséklet, kedden már mindenütt 30 fok alatt maradnak a napi csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 96 Biz FM, Rap Hive R&B, sziasztok, én Faragó Janka vagyok, és hát hol máshol lennénk a hét elején, mint itt a kedvenc rádiótokban. Örülök, hogy ma is minket fogtok hallgatni. A BSV-vel és Nagy Bogival indulunk, és élvezzük ki még azt, hogy azt mondhatjuk, hogy egy újabb nyári hét indul. Always be mine.

96.4 Bézta FM, Repivel PRMB, amikor kamaszként sokszor szembesül azzal valaki, hogy a szülei szerint nem jókor és nem jó helyen van, na akkor biztos, hogy nem marad ki azokból a bulikból, amikről KKV-n és LL Junior énekel a csavargóban.

96.4 Bész FM, Rap-Hip-Hop, R&B, azok a bizonyos kínos csöndek, nem tudom, hogy ti mennyire vagytok erre ráfeszülve, bizony az első randin azért ciki lehet, viszont mikor már jó pár éve ismeritek a másikat, akkor megszületnek azok a pillanatok, mint a BSV és a szavak nélkül.

0: oyeke Dama, oyeke Jello, oyeke Jowo, oyeke Oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly.
2: 96.1 Bass FM, Rappi-Bap, R&B, amikor az ember rálép egy meredek rejtőre, akkor az egyszerre veszélyes, és egyszerre szabadít fel olyan energiákat, amiket nem is tudtuk, hogy bennünk van korábban. Itt van T-Dani a Rockstarban.
3: Rockstar vagyok, ez az életmenetleg, sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek, hoppá, ő már éjjel felejt.

0: 96-ig Bass FM rapibb, R&B zenében és előadókban erős folytatás következik itt nálunk a Bass-en, érkezik Shenseeából Száppal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyuris, Lil Frak, Szalai and Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hays Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Bass FM Stage a Strand Fesztiválon, augusztus 19-22, Zamárdi.
3: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rappi Pep R&B. Érkezik az a Jack Harlow, aki pontosan tudja, hogy az önbizalom fél siker, a másik fele meg egy jó outfit. Jön a lávinom mi, mert néha nem kell szerénykedni, ha valaki egyre élvezi a saját társaságát. Itt a 96.4 Bass FM.

96.1 Bészaszám, Rafi Pepper MB. Népszerűnek lenni munka, de ők ketten már rég túlóráznak. A Weekend és Playboy Kárti, ráadásul Madonna közreműködésével hozták össze a Popular-t.

0: has entered the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.1 Bass FM, Repipap R&B. A helyzet az, hogy az Outkast nem kér bocsánatot mindenért. Csak oda tettem elé a világ egyik legismertebb Sorry Miss Jackson refrénjét. Jön az Outkast 2000-es évek elejéről, egy klasszikus, ami még mindig hibátlanul működik itt a Bass-en.

0: eszmének.
1: 96.1 Bills FM, Rap-Hip-Hop R&B, engedjétek meg nekem az általánosítást, hogy amikor Dash Young fly és Azaria összedugja a fejét, akkor abból biztosan nem egy halk kis háttérzene születik. Ez a szám annyit jelent, hogy három név, egy track, és garantáltan megjön a hangerő is hozzá. Itt a kedvenc rádiótokban a Bills FM, Bak Pak!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bills FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Reklámot hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: 96.4 Bass FM, Rapiben per R&B, érkezik Jude Law, mert néha nem kell napfény, elég egy jó beat, és egy kis lelki káosz, merüljünk el a magyar alter egyik legnagyobb kedvencében, itt a 96.4 Bass-en, ez a sötét.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik, a legkisebb

96.1 Bass FM, Rappi Peppa R&B, a jó illatot is hagyjuk hatni, így Tyler dalát is, ami nem a francia divatházról szól, de a stílus garantált. Jön a Chanel, ami egy kis afrobeat, egy kis R&B, a többit pedig úgyis értitek majd.

96.4 Beat FM, rap, hip-hop, R&B, Bad Bunny és Drake egy közös számban. Na hát persze, már tényleg nem kell sokat magyarázni a többit. Ez a latin rappes, laza vonal, nagyon magabiztos vibe, amit a két perc alatt úgy érezzük, mint hogyha nekünk is lenne egy aktunk Ibizán. Szól a Mia.

0: 96.4 Bills FM, Repipap RMB, gyertek Viberen is velünk, és dobjátok át, hogy mi a helyzet arra, 0629619999, nálunk a lidokainnal erősödik a szitu.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bills FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a Nagy Gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
4: Gyuris, Lil Frog, Szalai and Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hayes Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Base FM Stage a Strandfesztiválon. Augusztus 19-22. Zamárdi.

0: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Bass FM, Repeep Up R&B, az utolsó dolgokra mindig nagyobb hangsúly kerül, így az utolsó közös óránkra is vannak patronjaim. Hello mindenkinek, én Faragó Janka vagyok, remélem, hogy ez a hétfő jól telik, BSV-vel és a nagy Bogival pedig elfelejtjük az összes ex-szerelmünket, de csak egy kicsit, always be mine.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik nálunk a Follow the Flow alkotása, ami marketingből olyan egyes alá kb. Mert ugye a címe az, hogy anyám mondta, és azért valljuk be, hogy bizonyos életszakaszokban elég kevesen hallgatják meg ezt a mondatot. Erről szól a dal, itt a kedvenc rádiótokban a Bass FM-en.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

Tudod mi a 96.4 Bass FM rap? Hip-hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: Nézi, szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96.4 Bass FM, Rappipap R&B, érkezik Post Malone, akinél úgy képzelem, hogy az első babakori ultra hangján valahol a gitár már ott lehetett a kezében. 21 Savage-el pedig alkottak egy nagyot, és azóta ismerjük, hogy rockstar.

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B, Faragó Janka vagyok, és mindent élveztem ebben a közös hétkezdésben. Holnap itt a Lireggel 10-től, vigyázzatok magatokra, jön Dash, Young Fly és az Oh Mama.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Egy party bangerrel megyünk tovább, ez Florida és Tipping közöse. Low, itt a Bizen.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Post Malone megválaszolta azt a kérdést, hogy miért van ennyi arctetoválása. Úgy gondolja, hogy ő egy csúnya srác, viszont az arctetoválások menővé, vagányá teszik őt. Pörögtől le is tájdol a szájtól a Psycho, a 90.

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Citro meg gang!
2: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egy kollabbal megyünk tovább, érkezik hozzánk VZ és Rézműves. Várj meg a 90.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Dávid írt nekünk, szeretne kérni valami jó kis Eminemet, amivel nem annyira szűkítetted le a kört, mert szerintem az összes zenéje eszméletlen jó, de mondjuk mit szólsz a Without Me-hez? Küldöm neked sok szeretettel a 96.4-en.

0: biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani ész. Biztos finomabb az ottani ész.
1: Ne állj meg! A zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal 96.4 Bass

0: bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb füllentés

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Travis Scott-tel megyünk tovább, akinek a családja tele van ügyes zenészekkel. Ő például már 3 éves korában tudott dobolni. Ez tőle a Highest in the Room, a 96.4-en.

96.1 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Megint tisztel jön Lover Girl című dala, sokakat kellemes meglepetésként ért. A kőkemény rappes stílusa után egy olyan oldalát mutatta meg, ami sokkal lágyabb és érzelmesebb. Mutatom is, hogy miről beszél.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egy igazi újdonság pörög ez az Always Be Mine, a BSV-től és Nagy Bogitól, a 96.4-en.

0: 96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-499-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Pörög a Goosebumps, Travis Scott-tól és Kendrick Lamar-tól a 96.4-en. 7:30 in
1: I get those goosebumps every time.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Torlódás van a 6. kerületben a Podmanicki utcában, a Terősz körút irányába, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

Uyeke, dama, uyeke, jello, uyeke.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Egy olyan énekesnővel megyünk tovább, aki az egyetemen tengerbiológiát tanult. A mai napig fontos neki a környezetvédelem, ő pedig nem más, mint SZA, ez a Lorer, Kendrick Lamarral közösen, a 96.4-en.

Lesz itt majd ISM a neck, yeah. Prada Gucci back, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük meg, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez be.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: Vízközlekedés.
1: 96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. A 8. kerületben beállt a Fiumei út, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.1 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. A csípőnket megtekerjük, a hangerőt pedig feltekerjük. Ez a Shake It To The Max, Smallytól, Silent Eddytől, Skilly Bangtől és Shinseától a 96.4-en.

felemelem, ha kell, ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem. Szóval, eljó, szóval, meg kell, alancsotok velem, elvitt.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Juris, Lil Frog, Szalai and Friends, AKC Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hays Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Base FM Stage a Strand Fesztiválon, augusztus 19-22, Zamárdi.
4: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Indulunk még hozzá Dash Vinipu című slágere után. Ékannal tőle is az egyik legszebb napját fogja nekünk elmesélni. Jön Ékans Beautiful Day című slágere. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beats FM-en.

0: kick a ball.
1: Pénzközlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 6. kerületben, méghozzá a Révai közben. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Vézsével. Tőle is szóljon Jamaica című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: Pesten kívül is.
1: bzfm.hu. Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

94 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Ice Cube klasszikusa után gurulunk is tovább Tidenivel és Manuellel, akik a következő slágerükben a csajokat egy kis mozgásra bíztatják.

0: I need that.
1: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
2: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon-nagyon szuper magyar kollabbal. Érkezik a folytatásban VZ és Rézműves Várj meg című dala. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
3: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg. Ne jársz az eszedet, fúj hozzám. Valamikor már szólj hozzám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
7: Gyuris, Lil Frog, Szalai and Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hayes Tomika, Buda és még sokan mások. High Sense Bass FM Stage a Strandfesztiválon, augusztus 19-22, Zamárdi.
8: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B Revolution vagyok. Egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig. VZ és Részműves, várj meg című slágere után egy ikonnal megyünk tovább. Ő nem más, mint Eminem, tőle is jöjjön legújabb albumáról, a Houdini című dala itt a kedvenc rádiótokban.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok, lezárás az 5. kerületben, méghozzá a Balaton utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy szuper magyar kollabbal. Érkezik az ifjú tehetség Pifu és Marics Peti, ez pedig közös daluk a Schwindler, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Villám és Tabu Ízteléj című slágere után Manuellel megyünk tovább. Tőle is szóljon Tiara című dala itt a kedvenc rádiótokban.

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Pitty Bandit, a Bina Biszki csempész, sose tudod, hogy ki van vele.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Beast FM, Preppy Papa, NBA Revolution vagyok. Egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig. Dash és Youngfly Umama című slágere után pedig karneváli hangulatban megyünk tovább. Ugyanis érkezik Kanye West, Ty Dolla $ign, Rich the Kid és Playboi Carti, ez pedig karnevál című daluk itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beast FM-en.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A következő dalban betekintést nyerhetünk Tídeni és Szakács Gergő életébe. Jön közös kollabjuk, az Életem című slágerük itt a Bass FM-en.
2: Mondd,

96.1 BFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gurulunk is tovább. Sok nagyon jó slágert köszönhetünk megjelenése óta Beethovennak, de most jöjjön egy igazi BFM kedvenc. Érkezik ikonikus dala a Dohánybolt itt a kedvenc rádiótokban, na gyerünk! Dohánybolt.

0: szám.
1: Ez egy kerületi klasszikus.
2: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal 96.4 Bass FM.

Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM. Más az anyag a

0: Kiss FM. Rap. Hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy meg nem értett Jennyvel. Ő nem más, mint Doja Cat, és tőle is Agora Hills című dalával itt a kedvenc rádiótokban a 964 Kiss FM-en. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyuris, Lil Frak, Szalai & Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hays Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Bass FM Stage a Strandfesztiválon. Augusztus 19-22, Zamárdi. Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Lil Durk és J. Cole All My Life című dala után gurulunk is tovább Jude Law-val, tehát magyar vizekre érkeztünk, tőle is Pörögjön Sötét című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, na gyerünk.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik, a legkisebb

Hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4, Bass FM. You know it's a body of God.

Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4.

96.1 Beats FM Rap Hip Hop R&B Zárómára Revolution munkatára Eminem ikonikus dala My Name Is után Azaria és Dash első közös slágerével a Réttel. Őket fogja követni Tate McRae és a Shorty zárja ezúttal Tit for That című slágere. Ezekkel az előadókkal és dalaikkal búcsúzom, ne felejtjétek, találkozunk holnap este 6-kor itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beats FM-en. Sziasztok!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen, ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.

0: hagyjad már azt az alit. Úgy is eltűnik a sülyeztőben, mint a többi. Azt gondolod? Tesó, leszakom.
1: Kattanj ránk! Kattanj ránk! 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is Base FM.

Kattanj ránk! 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop.

Kiss FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: Space FM 96.4 Base FM.
1: Hát úgyis észreveszi, ha nem szólok. 11.
2: Ez így nem mehet.